0: Hello, hello.
1: Cato kamagat, kasi csókolom, itt Tibor.
0: Hogy érti?
1: Hogy én magát? Jaj, hát nagyon.
0: És maga engem? Hello,
1: hello. De kérem, hello, központ, hello, központka, drága központka, kérem, hello. Na végre.
0: Katóka, csak azt akarom mondani, figyel?
1: Na figyeljen!
0: Angyalkám, ha szeret,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: A mai tornánkat befejeztük. Máig egészségükre. Rövid tünet után a stúdió hanglemez műsora következik.

a bestiának. Mert ő minden este bárba járhat zülni, és a vekker délbe kelti fel. Rúzzsal festi cakkosra a száját, és extra pillát ragaszt fel. Pillegeti minden porci

bela az édes. Nála István, de néha Béla Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar. Valóban.

0: Ugye hallottak már, kedves hallgatóink, a Széchenyi-hegyi gyermekvasútról. Nos, ennek a gyermekvasútnak nem csak az utasai, hanem a munkásai, a vonatvezető, a kalauz, a forgalmista, a vázlállító is mind gyerekekből fog állani. Persze, ezeknek a gyerekeknek megfelelő szakképzettségre kell szert tenniük, hogy ezt a vasutat vezethessék. Ezért szervezték meg a vasutas jelöltek részére az előkészítő tanfolyamot, amelynek megnyitásának a fényét fokozza az is, hogy megjelent itten Gerő Ernő miniszter, és itt látjuk még a Magyar Államvasutak magasabb rangú tisztviselőit, akik maguk személyesen fogják vezetni ezt a tanfolyamot. A tanfolyam megnyitására a Mester utcai polgáriskolában kerül sor, amelyet erre az alkalomra ünnepesen feldíszítettek, nemzeti színű és vörös zászlókkal, feliratokkal. Ilyen Gerő pajtás, mondja az első felirat. Ilyen Gerő pajtás, az úttörő vasút első munkása, mondja a másik.
1: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

Most meg azt, hogy nem vagyok jó, hozzád való. Én nem vagyok más, mint illúzió.

Megpróbáltam már minden, de oly hasztalan. Mit tudom én, hogy miért vagyok oly nyugtalan? Miért van az, hogy máma érted reszketett, s holnap már másé leszel? Bocsáss meg azt, hogy nem vagyok jó, hozzád való. Én nem vagyok már, mint illúzió. Hidd el, hogy nekem sem oly könnyű, hiszen

pink-pink. Smert a tánchoz, kell a frak, vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncolsz, mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, most nézd a bokámat. Úgy hívják e táncot, cing-cing, cing-cing, cing-cing, cing-cing. Ezt járja a ruhában az egész, cing-cing.

0: Éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Tavasz van, nyílik a virág, szerelmes az egész világ. Jól esik a puszi nagyon, de csak is Heidegger padon. Igaz szerelemnek házassága vége, kis fépnek Heideggertől van a kerítése. A büszkesége csőbútor, Heidegger féle. Ne feledkezzünk meg róla, nem sokára jön a gólya. Édesen alszik a baba Heidegger gyermekkocsiba.
2: Akár!

0: hier dobban, csak is önről álmodom, én Madi dobban.
1: Halló!
0: Halló!
1: Halló!
0: Halló!
1: Honnan kiszólhattál?
0: Nem érzi, hogy ég a szívem, és hogy én magát hogy szeretem.
1: Maga az, Miki, hát miért nem mondtad?

de gondolatod, máshol jár kedvesen. Járjunk be mindent, ahová minket odafűz nagy boldogságunk. Hadd higgyem azt, hogy most kezdjük el, először vagy velem, ne vedd fel az új ruhát szívem. Jöjj ma este még a régiben, nem divatos már, tudom, kissé kopog, olyan, mint az én szívem, s te mindkettő unod, nékem jól vagy így a régiben, ebben voltál.

0: akárhogy is nézem, két nap van az égen.
1: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
0: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy tipő.

kellemessé és szépé varázsolja otthonát, a szőnyegeit és függönyeit, kemény Géza cégnél Kassa, Fő utca 32 vásárolja. Nagy választék, szolid árak. Tekintse meg raktáramat vételkötelezettség nélkül.

Az egyik ámulatból a másik ámulatba este még. Míg édes ajkairól a sok bolondos szóra leste még. Hogy lehet egy

is megállom van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én. Hogy ne pazarolja az ajkát, lezártam néhány gyengét csókkal, bánom is én milyen, olyan,

van, ne mondjak róla rosszat, beszélt egy óra hosszat könnyedén. Beszélt egy új ruháról, beszélt a nagymamáról, s végül én.

0: Az államrendőrség pécsi kapitánsága Janó Györgyné született Gergelyt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.
1: Miért van riadó rovarországban?
2: Mert megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek terem a gyümölcsfája.
1: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
2: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetező szerek.
1: Rágókártevők ellen arzénes permetező szerek.
2: Levéltetvek ellen nikotinos permetező szerek.
1: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
2: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
1: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
2: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
1: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

csak bámulom magát. Hát ne féljen, nem megyek tovább, kérem el ne fusson, hogyha lát. Megnyugtatom, kedves, nem vagyok szem.

sok bámulom magát, hát ne féljen, nem megyek tovább. Kérem, el ne fusson, hogyha lát, megnyugtatom, kedves, nem vagyok szerelmes, félre érti tán a helyzetet. Bárha látom, szívem megremeg, még ma nincs baj, mert csak bámulom, de hol

0: tánzene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: Rádió Budapest 2, és a telefonnyomó. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Fényel, díszelt szólt.

igazi szív, az a hű, az a jó. S az igazi kó, soha el nem aló. Gyilliom a lány, akit én szeretek, ha valaki

homolányok idén szeretek. Íve az a híd, amit én keresek. Az igazi híd, az a hű, az a jó.

és hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy holtomig

a szívem megdobban, még most is, ha valahol látlak. És hogyha csak eszembe jutsz, aznap könnyes az éjszakám. Sokszor álmodom én, hogy még ott vagyok nálad, s mikor leszáll az alkonyat, én még most is csak téged várlak. Én bevallom azt is, hogy

0: Babis Mihály elmondja esti kérdés című költeményét. A verset 1909-ben írta, és 1936. június 4-én mondja el.
1: Mintha fátyol borítaná, olyan kevés fényt ad a megfeketedett, sok áramot fogyasztó régi izzólámpa.
2: Cserélje ki sugárzó fényű új tungsram izzólámpára.

Valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váraton rám. Naponta százszor is üzen a kis hamis, hogy majd meghal már a csókom után. Pedig hát úgy se kötöm addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rám.

Edikát úgy se kötöm, addig hozzá sorsomat, amíg csak útlevéllel visz oda a gyors vonat. Nagy-nagy-nagy váradon, valaki vár nagyon, valaki vár nagyon, váradon rám.

sőt azonalul, olyat is tud, amiről az iskolába kukkot se tanul. Egy kis csóktan nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis lát.

Cetătonul, voi da mire la zi școlava cu tot cetătonul. Egy kis csóktam, nem is szerepel, pedig ez is kell, magánszorgalomból ebből minden kis.

sarkon tippek, ő sarkon topog, ma már a lányka. Bár ez butasik, mert orra esik, hogyha nem vigyázna. Lófarok libeg, lófarok lobog, fejének búbján. Formája remek, sose kes.

Mindenem! Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

Dozva felsíró, a sláger ez lesz. A bárok nyílnak itt az ősz, eldalolja egy tízősz, fekete zongorára dőlve 30 ér, s elismerünk a csint felé a főpincér, a sláger ez lesz, ami

Siófok a Balatonnak kedvelt üdülőhelye. A község területén legalább két heti tartózkodása a lakásbérlők részére az egészségügyi követelményeknek megfelelő népfürdő ingyen áll rendelkezésre. Felvilágosítást a községi tájékoztató iroda ad.

0: fejét felkapja, s figyelni kezd.
1: Így szomszédos papagány is ott van, és pipiumomban megérzi ezt.
0: Üdjentenek vígan kettőt, hármat, és ha

húsom, de lenne gusztusom magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsáneren, megkérdem kábelen, mikor lesz már.

jusson magára úgy bukom én. Esküszöm kegyed a zsáneremnek, kérdem kábelen, mikor lesz már.

0: Kovonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitkopál honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok, a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.
4: Egyzelek hangzott el Farkadi rozsnyai és budai zenéjét. Foxtrot ritmus, Illnicki vadnai és Györkösi szövegével, előadta a Weigand Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész, előadja a Weigand Tibor.
5: Miért mond, maga kell nekem, na miért mond? Magát szeretem, a kacér szép szemét, csodálnok fűtlen szívét. Magát pont, aki nem szeret, de magát pont, aki kinevet, a bolondja vagyok, sarán.

小高照在敲钟，爹爹不发西边卡的米儿蹦，我个干那干那米儿蹦，我个塞了蛋，我个西西塞米敲的那女人西边。Lehet a szerelem egyszerű, de mégis komplikált, éva óta nagy talán. Töröm a fejemet, hogyha kérdem őszintén magát, együtt rájövünk talán. Miért pont? Maga kell nekem, na miért pont? Magát szeretem, a szép személy.

A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunoszki kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunoszki kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

ez a kis nóta arról szól, szerelem mindig kell, mikor egy kis nő megtetszik, csak ezt tudom el. Nem kell az udvarlás, a beszéd nyúlik, az idő múlik, és hogyha nincsen más, akkor sincsen baj tudni.

okos lesz. Aki lassan járó ember, ugye vár a taxitve. Aki gondokban megőzül, soha tönkre nem mehet.

akinek van egy kis boltja,

Avanzo, vuoi scendere, non finendo mai.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Ilyen az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.

0: alakot formás, új csodás, akár egy pompás látomás, a bőrök hófehér, mint rózsalevél, elbűvölve bámul nő és férfi, ha utánad néz.
1: Ó, Vilhelmina!
0: Bárhol jársz is, hódolód lesz mind.

tettél, nekem annyi sok jót mesélt. Az a gyönyörű lány, aki ma

Österreich hört Radio Moskau.

0: Vagy is a közvetítő állomások. Kedves hallgatóink, dr. Szentgyörgyi Albert, egyetemi tanár nyilatkozik a mikrofon előtt. Utána a Nobel-díj magyar nyertesével beszélget Csíh Szabó László doktor.
1: Kedves hallgatóim! Néhány nap alatt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentett Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: Services calling. The RAF is on the air. Once again, the Royal Air Force is on the air. With AC Oliver Wakefield, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, and the dance band of the Royal Air Force, conducted by Sergeant Jimmy Miller, who opened the program with Pennsylvania Polka.
1: Én vagyok a varázsló, a két szemem varázsló. Gyertek elő, gyertek, serben lakó lelkek.
2: Ihol van az árpa, magyar föld áldása?
3: Én a kamló vagyok, nyugodalmat adok.
4: Cserélesztő a nevem, én a ser megérlelem.
5: B1 vitamin Ö, egészség és erő.
2: Öltözködtem fehérbe, én vagyok a fehérje.
6: Itt a szénsav koma, nem nyugszik ez soha.
7: Kalória kell néked, ettől hevül a véred.

ha nagy a hideg, síelni megyek, másra fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jó kedvű vagyok. És ha látom, hogy barátom rémeket lát, én azon csak nevetek nagyot. És munka előtt, és munka után, vígan fütyülök én. Vidám az halad, a bús az marad, s arra fütyülök én.

figyelni megyek, vígan fütyülök én. Ha nagy a meleg, strandolok veled, másra fütyülök én. Ha elhagy szívem, nem számít nekem, rád is fütyülök én. Holnapra talán lesz már új babám, s újra fütyülök én. Általában mostanában semmi sem bán, állandóan jókedvű vagyok.

Nem egy fényes kávéház, egy jó presszó csupán, hol sok szív egymásra talál. Bár egy csöpnyi hely nem szól a vörlicer, szól viszont egy zongora. Ülsz mellettem, s felénk száll, majd sok-sok kedves zenénk, jöjj el

kérem meg bocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir.

0: Mibe kerül egy örökíró?
1: Amerikában 12 dollár, Svájcban 41 frank, Magyarországon csak 88 forint.
0: Mit kap minden Akron örökíróhoz?
1: 4 éves garancialevelet ad a vezérképviselet.
0: Hol kapható az Akron örökíró?
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.
2: Ezután csak Akron örökírót használhatsz.
3: December Bremen, the golden is even, Ernst Hanaka. En u luisteraars, we hebben ons allemaal weer gevonden op de golflengte 395,8. En we gaan onze tijd gebruiken ook met dansmuziek. En we gaan verder met een fox. De golden is even speelt hem. Ook Detlef Leis staat klaar, want hij zingt dat lied. Het schaduwachtig lied, Deep Purple.

szüleim, dombok az ének az éjjel át. Neked szól vágyom fadul és fájón a szerenát. Így soha

soha se vártam valakit én. Te vagy a bálvány, fekete bálvány, te vagy a fény. Mint téged így még soha se vártam valakit.

0: kitchens of today can be more beautiful in 1949 because this year there's a better, brighter, self-polishing floor wax. It's 1949 Glow Coat. Yes, bright as it's always been, this year Glow Coat is brighter than ever, better than any. Try 1949 Glow Coat on your linoleum this week.
1: És a következő jelentkező fog szerepelni.
2: Aki egy hírfi lesz, magyar nóta énekesnek jelentkezett.
1: Most zongora kíséret mellett fog énekelni. A műsor itt van vagy ott? Benyújtottál? Szóval kérdezzük meg, hogy mit énekeljen?
3: Kettősora, kérem szépen, négyes, van kettősora?
4: Négyes szám magyar nótát énekel.
2: Így folyik most a beszélgetés a próbaterem és a tanácsterem között, ahol a bíráló bizottság tagjai hallgatják.
3: Halló, halló, tessék kérem egy kicsit közelebb állni. Négyes, kérem, halló, figyelem. Úgy elég, köszönöm, hátrább, hátrább, hol van, úgy.

ismerem a legszebb szót, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab parazs, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó. Ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

utcai táncokat, ez az a modregény, amiben csupán én vagyok az áldozat, mikor a derekamon vizsereg a rumba, kubai ritmusa.

Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jó, ez a rumba tök talán ördögöt csináltál, mikor a táncokat s a szép lányokat kívántál. Engem a rumba döntöget rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy atom bomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell.

döntöget rombo, ezen a talapon este én el. Nekem a rumba egy atombomba, tilos a szerelem, sőt ezért kell. Jaj, ez a rumba, te

0: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Söpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
1: The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music.

that you buy, oh, radio, let's gain. Morimesés lesz szombaton, a fizetésem ott hagyom, s az, ami van, kicsit

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Orsászpár, vigyem el magával ezt!
2: A testvéred Kispestnél lakik, ugye?
1: De már Budapestet csatoltál?
2: Csak írd rá a régi címet is. Mit gondolsz, hány Petőfi utca van most Budapesten? A volt Pest környéki városokba és községekbe irányuló levelekre írjuk még rá a régi címet is.

0: You know the way prices have been soaring the last few years. Now, who could blame you if you jump to the conclusion that international sterling prices have risen, too? But here's the wonderful thing about international sterling. Prices have not gone up. Other leading silver people have raised their prices, but your favorite international sterling pattern costs the same today as in 1944. Why, do you know, you can save $20 by getting 8 play settings in an international sterling pattern like Spring Glory rather than some other sterling? Yes, sir. And with that $20, you could buy 8 additional teaspoons. This is international sterling, mind you. Solid silver that is artist-designed, created and finished in jewel-like detail at the hands of master craftsmen. See it at your international sterling dealers. Choose it with pride. Cherish it always. For the solid silver with beauty that lives forever is international sterling.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arena.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák új világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csina című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn...
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár D. Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
2: Jó mulatást!
1: Magának is!

0: a két karom. Hiszen a mámor így hat jobban, szíved jobban dobva.
1: Száz szónak csak egy a vége, egy csóknak meg száz.
2: Inkább csókolnál.
1: Többet csókkal, mint beszéddel, erre jól vigyázz.
2: Inkább csókolj, csókolj már.

0: mit korom, hiszen a mámor így hasz jobban, szíved jobban dobva.
1: Fizetni.
2: Parancsolj.
1: 6.40.

0: Így habzik, és így tisztít a Citrovita fogkrém. Olcsó, mert kiadó el Citrovita. Tehát nincsen vita, győz Citrovita.
1: Az államrendőrség pénzi kapitánsága Jamó Györgyné született Gergelejt Julianna, pécsi napszámos nőt, azért, mert lakásán engedély nélkül rádiókészüléket tartott birtokában, 4 napi elzárása elváltoztatandó 10 pengő pénzbüntetésre ítélte.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy semceg, megjavítja gyorsan.

Aaron. Herkalampam, ilanja ron, ladiladilam. Atul oldalon, hei, szeretnék szántani, ha tökröt.

0: imádko stál Émár Desdemona.
1: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
2: Hova megy?
1: Engedjenek!
0: Megöllek!
1: Engedjenek, kérem! Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
3: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.
4: A balatonföldvári Holovics étterem gyönyörű kerthelysége, remek konyhája és kitűnő borai a legkényesebb úri ízlést is a legmesszebb menően kielégítik.

0: Salvus! Salvus! Servus! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítélt őt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Aria, belekezd! De oly véj, Jesszus Mária, reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőn siet.
2: Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, Salvus vizet!
1: Ma már a reket

0: ahol gyenge sápat és puhány, az ájulás környékes teszik az nyári délután.
1: Írjon nekem csoda gyógyszer,
0: kérlelte az orvosát. Az orvos csak annyit mondott, íme itt az orvosság.
1: Napfény, víz és levegő, bár a strandon rád, úszás közben az erő fejlődik tovább. Víg a napozunk a hullám hátán, zuhany, zuhany nyakunkba, pár nap múlva lebarnulva nem ismerünk magunkra.